son

eső lesz és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevéshez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyájuknak hajítani szó.

Kedves kiállítók és érdeklődők! Május 29-én pénteken kerül megszervezésre az első éjszakai vásár Adán Adaközség önkormányzatának együttműködésével. A vásár az adai korzón kerül megrendezésre 17 és 23 óra között. Amennyiben kiállítani szeretnének, a jelentkezéseket az alábbi e-mail címre várjuk: priava.notnibazar@gmail.com. A jelentkezésben kérjük feltüntetni a márka nevét és a termék rövid leírását, elérhetőségi adatokat, név, telefonszám, e-mail, közösségi oldalak linkjei, PIB és MB számok, ha rendelkeznek vele. Amennyiben mezőgazdasági gazdaságként jelentkeznek, kérjük megadni a gazdaság számát, székhelyét, jömöbögőjét és rendeltetésszerű bankszámlát. Részvételi díjak: kézműves termékek és naturkozmetika 2500 dinár, étel és ital 4000 dinár. Megjegyzés: a Adaközség területén regisztrált kiállítóknak a részvétel díjmentes. Találkozunk az első éjszakai vásáron Adán.

0: hatalmas csalássorozatot lepleztek le, amiben több cég is érintett.
1: Pénzügyi válságban is nőtt a munkanélküliség.
2: Két fős banda egy pénzszállító autót rabolt ki.
1: A rendőrségi jelentések szerint a több órás áramkimaradás alatt megszakadtak a betörések.
3: Folyamatosak a tüntetések.

0: A pontos idő 9 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Szigorítást és törvényi kötelezettséget sürget az építőipari dolgozók szakszervezete. A meleg időben érvényes munkavédelmi ajánlásokat a munkáltatóknak nem kötelező betartaniuk. Erre hívta fel a figyelmet Sasa Torlákovics, az építőipari dolgozók szakszervezetének képviselője, aki szorgalmazza, hogy az előírások törvényi kötelezettségé váljanak. Rekordszámú fiatalkorú ellen indítottak büntető eljárást emberölés miatt Szerbiában 2025-ben. A 27 fiatalkorú közül 13-at minősített, különös kegyetlenséggel vagy aljas indokból elkövetett emberöléssel gyanúsítanak. Derül ki a szerb legfőbb ügyészség éves jelentéséből, amelyet a Nova.rs szerbiai hírportál ismertetett szerdán. Tűzoltók és helikopterek küzdenek a lángokkal Zajecsár térségében, valamint a Deliblati homokpusztán. Borovác falunál mintegy 100 hektárnyi száraz fű és alacsony növényzet vált a tűz martalékává. Az oltási munkálatokban a belügyminisztérium Kamov K-32 típusú helikoptere is részt vesz. A hatóságok tájékoztatása szerint személyisérülés nem történt, és a lakóépületeket sem fenyegeti közvetlen veszély. Augusztus 17-től 18 új vényköteles gyógyszerrel bővül az államilag támogatott készítmények listája az országban. Az egészségbiztosítással rendelkező betegek ezekhez a gyógyszerekhez kedvezményesen az állam támogatásával juthatnak hozzá. A támogatott készítmények közül 16 szájon át szedhető véralvadásgátló, 2 pedig a szívelégtelenség kezelésére szolgáló gyógyszer. A következő időszakban sem számíthatunk a Duna vízállásának jelentősebb emelkedésére. A Vaskapu vízi erőmű minden berendezése üzemkész állapotban van az illetékesek szerint. Az alacsony mennyiségű másodpercenként 1450 köbméter víz miatt, ami a Dunán érkezik, csak a teljes teljesítmény negyedét tudja leadni a létesítmény. A történelmi mélypontra süllyedt vízhozam miatt rendkívüli helyzet alakult ki, ezért az energiaellátás biztonságának fenntartása érdekében fokozott összefogásra van szükség az ágazatban. Egy hét múlva, vagyis augusztus 12-én különleges égi jelenségben lehet részünk. Részleges napfogyatkozás lesz megfigyelhető a Kárpát-medence teljes területéről. Bár a teljes napfogyatkozás sávja Grönland, Izland, Oroszország és Spanyolország felett húzódik majd, Magyarországon és Vajdaságban is látványos lesz a hold és a nap találkozása. Szabadka térségében a napfogyatkozás várhatóan 19-24 körül veszi kezdetét. A maximumát 19-51 perckor éri el, amikor a nap átmérőjének mintegy 43%-át takarja majd el a hold. Hiroshima az atombombázás 81. évfordulójára emlékezett. A megemlékezés részevői kiemelték, hogy a geopolitikai válságok és a növekvő fegyverkezési verseny miatt a világon ma veszélyesebbé vált a helyzet, mint a hidegháború óta bármikor, így a hiroshimai áldozatok emléke és a túlélők üzenete figyelmeztetőbb, mint valaha. Az Arsenal a Real Betis-től 3-1-re, a Paris Saint-Germain a Real Mallorca-tól 3-0-ra kapott ki felkészülési mérkőzésen szerda este. Luka Doncic egyik korábbi legfontosabb csapattársa ismét a Los Angeles Lakers radarjára került. PJ Washingtont több amerikai beszámoló is lehetséges célpontként említi, a megvalósítás azonban korántsem egyszerű. A Mavericks játékosának szerződése és a Lakers korlátozott mozgástere miatt egy esetleges csere az átigazolási időszak egyik legösszetettebb ügylete lehet. Manapos időre számíthatunk, a hőmérséklet 39, este 27 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre. A legfrissebb slágerek az Adai Rádión.

kiadó földet keresek az adai, moholi, valkai sori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 40.

0: A Radicevich Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021-809-207.
2: Ma is lágerek maximum.

sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gasztroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zántán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medica Netter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiából előállított termékek kedvező áron. Ada Bukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

Paradicsomli eladó Moholon, aztán is itt családnál. További információért és megrendelésért hívja a telefonszámok egyikét 063 545 756 064 21 31 530, illetve 024 861 604.

Újdonság az önkiszolgáló autómosó területén. A robovas robotizált autómosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

kiadóföldet keresek az adai, moholi, valkai sori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155.

0: Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.
1: Akinek fáj még az is velem marad, neki minden a szabad ő a sodró. Szerelem a hirtelen harag, a szív beleszakad, ahogy megbánt.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: pontos idő 10 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Szigorítást és törvényi kötelezettséget sürget az építőipari dolgozók szakszervezete. A meleg időben érvényes munkavédelmi ajánlásokat a munkáltatóknak nem kötelező betartaniuk. Erre hívta fel a figyelmet Sasa Torlákovics, az építőipari dolgozók szakszervezetének képviselője, aki szorgalmazza, hogy az előírások törvényi kötelezettségé váljanak. Rekordszámú fiatalkorú ellen indítottak büntető eljárást emberölés miatt Szerbiában 2025-ben. A 27 fiatalkorú közül 13-at minősített, különös kegyetlenséggel vagy aljas indokból elkövetett emberöléssel gyanúsítanak. Derül ki a szerb legfőbb ügyészség éves jelentéséből, amelyet a Nova.rs szerbiai hírportál ismertetett szerdán. Tűzoltók és helikopterek küzdenek a lángokkal Zajecsár térségében, valamint a deliblati homokpusztán. Borovác falunál mintegy 100 hektárnyi száraz fű és alacsony növényzet vált a tűz martalékává. Az oltási munkálatokban a belügyminisztérium Kamov K-32 típusú helikoptere is részt vesz. A hatóságok tájékoztatása szerint személyisérülés nem történt, és a lakóépületeket sem fenyegeti közvetlen veszély. Augusztus 17-től 18 új vényköteles gyógyszerrel bővül az államilag támogatott készítmények listája az országban. Az egészségbiztosítással rendelkező betegek ezekhez a gyógyszerekhez kedvezményesen az állam támogatásával juthatnak hozzá. A támogatott készítmények közül 16 szájon át szedhető véralvadásgátló, 2 pedig a szívelégtelenség kezelésére szolgáló gyógyszer. A következő időszakban sem számíthatunk a Duna vízállásának jelentősebb emelkedésére. A Vaskapu vízi erőmű minden berendezése üzemkész állapotban van az illetékesek szerint. Az alacsony mennyiségű másodpercenként 1450 köbméter víz miatt, ami a Dunán érkezik, csak a teljes teljesítmény negyedét tudja leadni a létesítmény. A történelmi mélypontra süllyedt vízhozam miatt rendkívüli helyzet alakult ki, ezért az energiaellátás biztonságának fenntartása érdekében fokozott összefogásra van szükség az ágazatban. Egy hét múlva, vagyis augusztus 12-én különleges égi jelenségben lehet részünk. Részleges napfogyatkozás lesz megfigyelhető a Kárpát-medence teljes területéről. Bár a teljes napfogyatkozás sávja Grönland, Izland, Oroszország és Spanyolország felett húzódik majd, Magyarországon és Vajdaságban is látványos lesz a hold és a nap találkozása. Szabadka térségében a napfogyatkozás várhatóan 19-24 körül veszi kezdetét. A maximumát 19-51 perckor éri el, amikor a nap átmérőjének mintegy 43%-át takarja majd el a hold. Hiroshima az atombombázás 81. évfordulójára emlékezett. A megemlékezés részvevői kiemelték, hogy a geopolitikai válságok és a növekvő fegyverkezési verseny miatt a világon ma veszélyesebbé vált a helyzet, mint a hidegháború óta bármikor, így a hiroshimai áldozatok emléke és a túlélők üzenete figyelmeztetőbb, mint valaha. Az Arsenal a Real Betis-től 3-1-re, a Paris Saint-Germain a Real Mallorca-tól 3-0-ra kapott ki felkészülési mérkőzésen szerda este. Luka Doncic egyik korábbi legfontosabb csapattársa ismét a Los Angeles Lakers radarjára került. PJ Washingtont több amerikai beszámoló is lehetséges célpontként említi, a megvalósítás azonban korántsem egyszerű. A Mavericks játékosának szerződése és a Lakers korlátozott mozgástere miatt egy esetleges csere az átigazolási időszak egyik legösszetettebb ügylete lehet. Ma napos időre számíthatunk, a hőmérséklet 39, este 27 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírénket hallották!

A munkaügyi, foglalkoztatási, veteránügyi és szociálpolitikai minisztérium, a pénzügyminisztérium, valamint a városok és községek állandó értekezlete támogatásával megvalósuló IPA projekt keretében Adaközség önkormányzata a Szociális Gondozóközponttal közösen sikeresen pályázott a szociális védelmi szolgáltatások bővítésére, fejlesztésére és új puli bevezetésére Adaközségben. A fent említett projekt részeként az elmúlt hónapokban folynak a munkálatok az adai önkormányzat udvarában, amelyek hamarosan be is fejeződnek. Az épületrész felújítása és korszerűsítése elengedhetetlen volt ahhoz, hogy a szociális védelem területén végzett mindennapi munka zökkenőmentesen folyhasson. A megújult épületben a meglévő szociális szolgáltatások bővítése mellett községünk hátrányos helyzeti polgárai kaphatnak majd segítséget mindennapi tevékenységeik elvégzéséhez. A munkálatok befejezése az idei év őszén várható, amikortól a polgárok igénybe vehetik az épületben nyújtott szolgáltatásokat.

Tájékoztatjuk a tisztelt polgárokat, hogy a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet figyelmeztetése szerint a következő napokban ismét vörös meteorológiai riasztás lesz érvényben a várható rendkívül magas levegőhőmérséklet miatt. A magas hőmérséklet kedvezőtlenül befolyásolhatja valamennyi polgár egészségi állapotát, különösen az idősebb személyek, a krónikus betegek, a várandós nők és a kisgyermekek egészségét. Ezért felhívjuk valamennyi polgár figyelmét arra, hogy legyenek óvatosak és tartsák be az ajánlott védekezési intézkedéseket. Kerüljék a közvetlen napfényen való tartózkodást 10 és 17 óra között. Fogyasszanak elegendő mennyiségű vizet és más alkoholmentes italt. Viseljenek könnyű, világos színű és szellős ruházatot, valamint sapkát vagy kalapot a szabadban való tartózkodás során. Kerüljék az intenzív fizikai tevékenységet a nap legmelegebb időszakában. Rendszeresen szellőztessék és hűtsék azokat a helyiségeket, amelyekben tartózkodnak. Fordítsanak különös figyelmet a gyermekekre, az idősebb személyekre és a krónikus betegekre, valamint a házi kedvencekre. Olyan tünetek jelentkezése esetén, mint a szédülés, hányinger, fejfájás, szapora szívverés vagy eszméletveszés, haladéktalanul orvosi segítséget kell kérni. Kérjük a polgárokat, hogy kövessék az illetékes intézmények hivatalos tájékoztatásait, és felelősségteljesen járjanak el saját egészségük és hozzátartozóik egészségének védelme érdekében.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Értesítjük a polgárokat, hogy a községünk területén közlekedő ingyenes buszjárat augusztus 3-a és 21-e között szünet el. A polgárok augusztus 24-től vehetik újra igénybe a buszjáratot a már korábban megjelentetett nyári menetrend szerint. A szeptemberi menetrendről értesíteni fogjuk a lakosságot.

A tartományi kormánnyal és a tartományi egészségügyi titkársággal való eredményes kapcsolattartásnak köszönhetően az Adai Egészséghez ismét sikeres pályázatot tudhat magáinak. A titkárság támogatásának köszönhetően az intézmény gépparkja egy Skoda Fabia Essence személyautóval bővült. Az új jármű elsősorban a terepes szolgálat, a terepi orvosi vizitek és ápolói ellátás, valamint a védőnői szolgálat mindennapi munkáját fogja segíteni községünk területén. Ez a beszerzés folytatása az elmúlt évek sikeres projektjeinek, amelyek során korábban már új mentőautóval és a dialízisre szorulók szállítására alkalmas kombival is gazdagodott az intézmény.

0: A pontos idő 11 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Szigorítást és törvényi kötelezettséget sürget az építőipari dolgozók szakszervezete. A meleg időben érvényes munkavédelmi ajánlásokat a munkáltatóknak nem kötelező betartaniuk. Erre hívta fel a figyelmet Sasa Torlákovics, az építőipari dolgozók szakszervezetének képviselője, aki szorgalmazza, hogy az előírások törvényi kötelezettségé váljanak. Rekordszámú fiatalkorú ellen indítottak büntető eljárást emberölés miatt Szerbiában 2025-ben. A 27 fiatalkorú közül 13-at minősített, különös kegyetlenséggel vagy aljas indokból elkövetett emberöléssel gyanúsítanak. Derül ki a szerb legfőbb ügyészség éves jelentéséből, amelyet a Nova.rs szerbiai hírportál ismertetett szerdán. Tűzoltók és helikopterek küzdenek a lángokkal Zajecsár térségében, valamint a Deliblati homokpusztán. Borovác falunál mintegy 100 hektárnyi száraz fű és alacsony növényzet vált a tűz martalékává. Az oltási munkálatokban a belügyminisztérium Kamov K-32 típusú helikoptere is részt vesz. A hatóságok tájékoztatása szerint személyisérülés nem történt, és a lakóépületeket sem fenyegeti közvetlen veszély. Augusztus 17-től 18 új vényköteles gyógyszerrel bővül az államilag támogatott készítmények listája az országban. Az egészségbiztosítással rendelkező betegek ezekhez a gyógyszerekhez kedvezményesen az állam támogatásával juthatnak hozzá. A támogatott készítmények közül 16 szájon átszedhető véralvadásgátló, 2 pedig a szívelégtelenség kezelésére szolgáló gyógyszer. A következő időszakban sem számíthatunk a Duna vízállásának jelentősebb emelkedésére. A Vaskapu vízi erőmű minden berendezése üzemkész állapotban van az illetékesek szerint. Az alacsony mennyiségű másodpercenként 1450 köbméter víz miatt, ami a Dunán érkezik, csak a teljes teljesítmény negyedét tudja leadni a létesítmény. A történelmi mélypontra süllyedt vízhozam miatt rendkívüli helyzet alakult ki, ezért az energiaellátás biztonságának fenntartása érdekében fokozott összefogásra van szükség az ágazatban. Egy hét múlva, vagyis augusztus 12-én különleges égi jelenségben lehet részünk. Részleges napfogyatkozás lesz megfigyelhető a Kárpát-medence teljes területéről. Bár a teljes napfogyatkozás sávja Grönland, Izland, Oroszország és Spanyolország felett húzódik majd, Magyarországon és Vajdaságban is látványos lesz a hold és a nap találkozása. Szabadka térségében a napfogyatkozás várhatóan 19-24 körül veszi kezdetét. A maximumát 19-51 perckor éri el, amikor a nap átmérőjének mintegy 43%-át takarja majd el a hold. Hiroshima az atombombázás 81. évfordulójára emlékezett. A megemlékezés részevői kiemelték, hogy a geopolitikai válságok és a növekvő fegyverkezési verseny miatt a világon ma veszélyesebbé vált a helyzet, mint a hidegháború óta bármikor, így a hiroshimai áldozatok emléke és a túlélők üzenete figyelmeztetőbb, mint valaha. Az Arsenal a Real Betis-től 3-1-re, a Paris Saint-Germain a Real Mallorca-tól 3-0-ra kapott ki felkészülési mérkőzésen szerda este. Luka Doncic egyik korábbi legfontosabb csapattársa ismét a Los Angeles Lakers radarjára került. PJ Washingtont több amerikai beszámoló is lehetséges célpontként említi, a megvalósítás azonban korántsem egyszerű. A Mavericks játékosának szerződése és a Lakers korlátozott mozgástere miatt egy esetleges csere az átigazolási időszak egyik legösszetettebb ügylete lehet. Ma napos időre számíthatunk, a hőmérséklet 39, este 27 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Csütörtöktől kapható a családi kör augusztusi száma. Lapszemlén következik. Kiszáradó holtágak, visszaesett vízhozam és egyre fokozódó aszály jellemzi a Tisza vidékeit. Sokak szerint a szennyezés, a félbeszakadt tiszavirágzás, a hal, kagyló és rákpusztulás a Tisza és környezete ökológiai összeomlásának a jele. A Szegény Tisza Miért is bántjátok című riportban Fehér Rózsának beszéltek civilek és szakértők arról, hogy a mediterránba forduló klíma és a szennyezés miként gyötri meg a folyót és a vidékét. Az eddig megkérdőjelezhetetlennek tűnő politikai viszonyok átrendeződni látszanak Vajdaságban is. Olyan folyamatok indultak el, amelyek hosszú idő után ismét nyitottá tették a kérdést. Merre tart a vajdasági magyar közösség, és ki képviselheti hitelesen a jövőben? Erre a kérdésre keresi a választ az Új korszak küszöbén átrendeződő Vajdasági Magyar Politika című írásában Tómó Margaréta. Mióta a magyar parlamentet elárasztotta a Tisza, szinte kizárólag az elszámoltatásokról lehet hallani. A felülvizsgálatok során kiderült például, hogy a nemzeti kulturális alap támogatásainak jó része fantom tevékenységekre, duplán számlázott előadó művészeti produktumokra folyt el. Arról, hogy a történtek milyen tanulságokkal szolgálhatnak a vajdasági magyarok számára, Berényi Emőke cikkez, aki ott sem volt címmel. Dr. Harmad Károly ferences szerzetes 50 éves szolgálatáért pápai kitüntetésben részesült. Vele beszélgetett az Úr napszámosa című portréjában Fehér Rózsa, Magyar Liviának pedig Vékony Lajos kerámia művész és felesége Vékony Oltványi Irén textilművész adott interjút Formák között egy életen át címmel. Nem maradnak el természetesen állandó rovataink sem. Aranykor. Rigó mezei rejtélyek. Német János jegyzete. Magyarság. Az uborka szezon érdeklődés hiányában elmarad. Kocsányos Pálma írása. Asztali zene. Béke és nyugalom. Radics Viktória rovata. Utazások apósommal. Mélytengeri búvárkaland. Szabó Palóc Attila sorozata. Hírháttér. Kiúttalanság. Öreg Dezső írása. Elmélkedések. Két látszólagos ellenpélda. Oromhegyes és Szent László. Balla Lajos írása. Történelem. Mi áll a Mohácsi csata hátterében? Wilhelm József sorozata. Képhistóriák. A Dorogi aranycsapat. Szabó Palóc Attila írása. Nem a gólya hozza. Gyermeket nevelni 2026-ban. Ki a főnök a családban? Hintaszék. Az intézkedés csomag nem rendkívüli nyugdíjemelés. Ezen kívül irodalmi, színházi, vallási, horgász és sportrovat, rejtvény, műveltségi teszt, horoszkóp, gyereksarok, receptek, apró hirdetések, társkereső és viccek várják a családi körolvasóit.

0: Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A. I'm down, down, down, down for anything.
1: So down, down, down, down for anything. Ma is lágerek maximumon. Adai Rádió. Hey!

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsics utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

0: A pontos idő 12 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Szigorítást és törvényi kötelezettséget sürget az építőipari dolgozók szakszervezete. A meleg időben érvényes munkavédelmi ajánlásokat a munkáltatóknak nem kötelező betartaniuk. Erre hívta fel a figyelmet Sasa Torlákovics, az építőipari dolgozók szakszervezetének képviselője, aki szorgalmazza, hogy az előírások törvényi kötelezettségé váljanak. Rekordszámú fiatalkorú ellen indítottak büntető eljárást emberölés miatt Szerbiában 2025-ben. A 27 fiatalkorú közül 13-at minősített, különös kegyetlenséggel vagy aljas indokból elkövetett emberöléssel gyanúsítanak. Derül ki a szerb legfőbb ügyészség éves jelentéséből, amelyet a Nova.rs szerbiai hírportál ismertetett szerdán. Tűzoltók és helikopterek küzdenek a lángokkal Zaječar térségében, valamint a deliblati homokpusztán. Borovác falunál mintegy 100 hektárnyi száraz fű és alacsony növényzet vált a tűz martalékává. Az oltási munkálatokban a belügyminisztérium Kamov K-32 típusú helikoptere is részt vesz. A hatóságok tájékoztatása szerint személyisérülés nem történt, és a lakóépületeket sem fenyegeti közvetlen veszély. Augusztus 17-től 18 új vényköteles gyógyszerrel bővül az államilag támogatott készítmények listája az országban. Az egészségbiztosítással rendelkező betegek ezekhez a gyógyszerekhez kedvezményesen az állam támogatásával juthatnak hozzá. A támogatott készítmények közül 16 szájon át szedhető véralvadásgátló, 2 pedig a szívelégtelenség kezelésére szolgáló gyógyszer. A következő időszakban sem számíthatunk a Duna vízállásának jelentősebb emelkedésére. A Vaskapu vízi erőmű minden berendezése üzemkész állapotban van az illetékesek szerint. Az alacsony mennyiségű másodpercenként 1450 köbméter víz miatt, ami a Dunán érkezik, csak a teljes teljesítmény negyedét tudja leadni a létesítmény. A történelmi mélypontra süllyedt vízhozam miatt rendkívüli helyzet alakult ki, ezért az energiaellátás biztonságának fenntartása érdekében fokozott összefogásra van szükség az ágazatban. Egy hét múlva, vagyis augusztus 12-én különleges égi jelenségben lehet részünk. Részleges napfogyatkozás lesz megfigyelhető a Kárpát-medence teljes területéről. Bár a teljes napfogyatkozás sávja Grönland, Izland, Oroszország és Spanyolország felett húzódik majd, Magyarországon és Vajdaságban is látványos lesz a hold és a nap találkozása. Szabadka térségében a napfogyatkozás várhatóan 19-24 körül veszi kezdetét. A maximumát 19-51 perckor éri el, amikor a nap átmérőjének mintegy 43%-át takarja majd el a hold. Hiroshima az atombombázás 81. évfordulójára emlékezett. A megemlékezés részevői kiemelték, hogy a geopolitikai válságok és a növekvő fegyverkezési verseny miatt a világon ma veszélyesebbé vált a helyzet, mint a hidegháború óta bármikor, így a hiroshimai áldozatok emléke és a túlélők üzenete figyelmeztetőbb, mint valaha. Az Arsenal a Real Betis-től 3-1-re, a Paris Saint-Germain a Real Mallorca-tól 3-0-ra kapott ki felkészülési mérkőzésen szerda este. Luka Doncic egyik korábbi legfontosabb csapattársa ismét a Los Angeles Lakers radarjára került. PJ Washingtont több amerikai beszámoló is lehetséges célpontként említi, a megvalósítás azonban korán sem egyszerű. A Mavericks játékosának szerződése és a Lakers korlátozott mozgástere miatt egy esetleges csere az átigazolási időszak egyik legösszetettebb ügylete lehet. Manapos időre számíthatunk, a hőmérséklet 39, este 27 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírénket hallották. Arra kezd, hogy nincs benne.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

0: A pontos idő 13 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Szigorítást és törvényi kötelezettséget sürget az építőipari dolgozók szakszervezete. A meleg időben érvényes munkavédelmi ajánlásokat a munkáltatóknak nem kötelező betartaniuk. Erre hívta fel a figyelmet Sasa Torlákovics, az építőipari dolgozók szakszervezetének képviselője, aki szorgalmazza, hogy az előírások törvényi kötelezettségé váljanak. Rekordszámú fiatalkorú ellen indítottak büntető eljárást emberölés miatt Szerbiában 2025-ben. A 27 fiatalkorú közül 13-at minősített, különös kegyetlenséggel vagy aljas indokból elkövetett emberöléssel gyanúsítanak. Derül ki a szerb legfőbb ügyészség éves jelentéséből, amelyet a Nova.rs szerbiai hírportál ismertetett szerdán. Tűzoltók és helikopterek küzdenek a lángokkal Zajecsár térségében, valamint a Deliblati homokpusztán. Borovác falunál mintegy 100 hektárnyi száraz fű és alacsony növényzet vált a tűz martalékává. Az oltási munkálatokban a belügyminisztérium Kamov K-32 típusú helikoptere is részt vesz. A hatóságok tájékoztatása szerint személyisérülés nem történt, és a lakóépületeket sem fenyegeti közvetlen veszély. Augusztus 17-től 18 új vényköteles gyógyszerrel bővül az államilag támogatott készítmények listája az országban. Az egészségbiztosítással rendelkező betegek ezekhez a gyógyszerekhez kedvezményesen az állam támogatásával juthatnak hozzá. A támogatott készítmények közül 16 szájon átszedhető véralvadásgátló, 2 pedig a szívelégtelenség kezelésére szolgáló gyógyszer. A következő időszakban sem számíthatunk a Duna vízállásának jelentősebb emelkedésére. A Vaskapu vízi erőmű minden berendezése üzemkész állapotban van az illetékesek szerint. Az alacsony mennyiségű másodpercenként 1450 köbméter víz miatt, ami a Dunán érkezik, csak a teljes teljesítmény negyedét tudja leadni a létesítmény. A történelmi mélypontra süllyedt vízhozam miatt rendkívüli helyzet alakult ki, ezért az energiaellátás biztonságának fenntartása érdekében fokozott összefogásra van szükség az ágazatban. Egy hét múlva, vagyis augusztus 12-én különleges égi jelenségben lehet részünk. Részleges napfogyatkozás lesz megfigyelhető a Kárpát-medence teljes területéről. Bár a teljes napfogyatkozás sávja Grönland, Izland, Oroszország és Spanyolország felett húzódik majd, Magyarországon és Vajdaságban is látványos lesz a hold és a nap találkozása. Szabadka térségében a napfogyatkozás várhatóan 19-24 körül veszi kezdetét. A maximumát 19-51 perckor éri el, amikor a nap átmérőjének mintegy 43%-át takarja majd el a hold. Hiroshima az atombombázás 81. évfordulójára emlékezett. A megemlékezés részevői kiemelték, hogy a geopolitikai válságok és a növekvő fegyverkezési verseny miatt a világon ma veszélyesebbé vált a helyzet, mint a hidegháború óta bármikor, így a hiroshimai áldozatok emléke és a túlélők üzenete figyelmeztetőbb, mint valaha. Az Arsenal a Real Betis-től 3-1-re, a Paris Saint-Germain a Real Mallorca-tól 3-0-ra kapott ki felkészülési mérkőzésen szerda este. Luka Doncic egyik korábbi legfontosabb csapattársa ismét a Los Angeles Lakers radarjára került. PJ Washingtont több amerikai beszámoló is lehetséges célpontként említi, a megvalósítás azonban korántsem egyszerű. A Mavericks játékosának szerződése és a Lakers korlátozott mozgástere miatt egy esetleges csere az átigazolási időszak egyik legösszetettebb ügylete lehet. Ma napos időre számíthatunk, a hőmérséklet 39, este 27 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Kiadó földet keresek az adai, moholi, valkai sori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodak Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

0: napját.
1: A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén. Ára 3500 dinár köbmétere. Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207. Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63. Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A. When you got the gold that no one wants to have, sick of hospitals to paper over cracks. You weren't scared at all, but never turned away. Well, fuck 'em, fuck 'em, fuck 'em, fuck 'em all. Oh.

paradicsomli eladó Moholon, Asztanisi családnál. További információért és megrendelésért hívja a telefonszámok egyikét 063 545 756 064 21 31 530, illetve 024 861 604.

Újdonság az önkiszolgáló autómosó területén. A robovas robotizált autómosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

kiadóföldet keresek az adai, moholi, valkai sori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155.

Sassi Tagis Hit, Odai Radio. Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 14 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Szigorítást és törvényi kötelezettséget sürget az építőipari dolgozók szakszervezete. A meleg időben érvényes munkavédelmi ajánlásokat a munkáltatóknak nem kötelező betartaniuk. Erre hívta fel a figyelmet Sasa Torlákovics, az építőipari dolgozók szakszervezetének képviselője, aki szorgalmazza, hogy az előírások törvényi kötelezettségé váljanak. Rekordszámú fiatalkorú ellen indítottak büntető eljárást emberölés miatt Szerbiában 2025-ben. A 27 fiatalkorú közül 13-at minősített, különös kegyetlenséggel vagy agyas indokból elkövetett emberöléssel gyanúsítanak. Derül ki a szerb legfőbb ügyészség éves jelentéséből, amelyet a Nova.rs szerbiai hírportál ismertetett szerdán. Tűzoltók és helikopterek küzdenek a lángokkal Zajecsár térségében, valamint a Deliblati homokpusztán. Borovác falunál mintegy 100 hektárnyi száraz fű és alacsony növényzet vált a tűz martalékává. Az oltási munkálatokban a belügyminisztérium Kamov K-32 típusú helikoptere is részt vesz. A hatóságok tájékoztatása szerint személyisérülés nem történt, és a lakóépületeket sem fenyegeti közvetlen veszély. Augusztus 17-től 18 új vényköteles gyógyszerrel bővül az államilag támogatott készítmények listája az országban. Az egészségbiztosítással rendelkező betegek ezekhez a gyógyszerekhez kedvezményesen az állam támogatásával juthatnak hozzá. A támogatott készítmények közül 16 szájon át szedhető véralvadásgátló, 2 pedig a szívelégtelenség kezelésére szolgáló gyógyszer. A következő időszakban sem számíthatunk a Duna vízállásának jelentősebb emelkedésére. A Vaskapu vízi erőmű minden berendezése üzemkész állapotban van az illetékesek szerint. Az alacsony mennyiségű másodpercenként 1450 köbméter víz miatt, ami a Dunán érkezik, csak a teljes teljesítmény negyedét tudja leadni a létesítmény. A történelmi mélypontra süllyedt vízhozam miatt rendkívüli helyzet alakult ki, ezért az energiaellátás biztonságának fenntartása érdekében fokozott összefogásra van szükség az ágazatban. Egy hét múlva, vagyis augusztus 12-én különleges égi jelenségben lehet részünk. Részleges napfogyatkozás lesz megfigyelhető a Kárpát-medence teljes területéről. Bár a teljes napfogyatkozás sávja Grönland, Izland, Oroszország és Spanyolország felett húzódik majd, Magyarországon és Vajdaságban is látványos lesz a hold és a nap találkozása. Szabadka térségében a napfogyatkozás várhatóan 19:24 körül veszi kezdetét. A maximumát 19:51 perckor éri el, amikor a nap átmérőjének mintegy 43%-át takarja majd el a hold. Hiroshima az atombombázás 81. évfordulójára emlékezett. A megemlékezés részevői kiemelték, hogy a geopolitikai válságok és a növekvő fegyverkezési verseny miatt a világon ma veszélyesebbé vált a helyzet, mint a hidegháború óta bármikor, így a hiroshimai áldozatok emléke és a túlélők üzenete figyelmeztetőbb, mint valaha. Az Arsenal a Real Betis-től 3-1-re, a Paris Saint-Germain a Real Mallorca-tól 3-0-ra kapott ki felkészülési mérkőzésen szerda este. Luka Doncic egyik korábbi legfontosabb csapattársa ismét a Los Angeles Lakers radarjára került. PJ Washingtont több amerikai beszámoló is lehetséges célpontként említi, a megvalósítás azonban korántsem egyszerű. A Mavericks játékosának szerződése és a Lakers korlátozott mozgástere miatt egy esetleges csere az átigazolási időszak egyik legösszetettebb ügylete lehet. Manapos időre számíthatunk, a hőmérséklet 39, este 27 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

0: néztem, rajzoltam rájuk mosolygó fejeket. Volt pár alkalom, a képedet néztem, rajzoltam rá a mosolygó fejemet.
1: Az Adai Rádió hullámhosszán.

0: Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.
1: Hogyha ír majd édesanyám, írjon a falunkról,

Csak akiről nem írhatok, csak az az egy, ne sírhatod meg téged. Elfeledtek az emberek.

május este. Orosz gránát csapta meg, és amikor magához tér, hiányzott a jobb kezem. És amikor magához tér, hiányzott a jobb kezem.

hogyan az előtt. Tudná-e úgy szeretni, mint ahogyan az előtt. Külvárosi, üstös kocsma,

mio morir. Odaerde minden este, egy fél kezét nyomorít. Azt mondják,

0: Nem gyűjtök én örökösnek, gyümölcslevén élek. Pálink, ami tartósítja a testem s kedvem néken. Amíg tudok pálinkázni, elkerül a rosszabb. Ráérek én leszokni majd, kün a temetőbe.
1: A jó Isten azt jól tette, a pálinkát megteremtette,

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

levél. Piros hajnal, fehér álom, zöld remény. Új tavasz jön, s új remény, hogy visszatér még a fény. Piros szív, fehér hó, zöld levél.

Csütörtöktől kapható a Családi Kör augusztusi száma. Lapszemlén következik. Kiszáradó holtágak, visszaesett vízhozam és egyre fokozódó aszály jellemzi a Tisza vidékeit. Sokak szerint a szennyezés, a félbeszakadt tiszavirágzás, a hal, kagyló és rákpusztulás a Tisza és környezete ökológiai összeomlásának a jele. A Szegény Tisza miért is bántjátok című riportban Fehér Rózsának beszéltek civilek és szakértők arról, hogy a mediterránba forduló klíma és a szennyezés miként gyötri meg a folyót és a vidékét. Az eddig megkérdőjelezhetetlennek tűnő politikai viszonyok átrendeződni látszanak Vajdaságban is. Olyan folyamatok indultak el, amelyek hosszú idő után ismét nyitottá tették a kérdést. Merre tart a vajdasági magyar közösség, és ki képviselheti hitelesen a jövőben? Erre a kérdésre keresi a választ az Új korszak küszöbén átrendeződő Vajdasági Magyar Politika című írásában Tómó Margaréta. Mióta a magyar parlamentet elárasztotta a Tisza, szinte kizárólag az elszámoltatásokról lehet hallani. A felülvizsgálatok során kiderült például, hogy a nemzeti kulturális alap támogatásainak jó része fantom tevékenységekre, duplán számlázott előadó művészeti produktumokra folyt el. Arról, hogy a történtek milyen tanulságokkal szolgálhatnak a vajdasági magyarok számára, Berényi Emőke cikkez, aki ott sem volt címmel. Dr. Harmad Károly ferences szerzetes 50 éves szolgálatáért pápai kitüntetésben részesült. Vele beszélgetett az Úr napszámosa című portréjában Fehér Rózsa, Magyar Liviának pedig Vékony Lajos kerámia művész és felesége Vékony Oltványi Irén textilművész adott interjút Formák között egy életen át címmel. Nem maradnak el természetesen állandó rovataink sem. Aranykor. Rigó mezei rejtélyek. Német János jegyzete. Magyarság. Az uborka szezon érdeklődés hiányában elmarad. Kocsányos Pálma írása. Asztali zene. Béke és nyugalom. Radics Viktória rovata. Utazások apósommal. Mélytengeri búvárkaland. Szabó Palóc Attila sorozata. Hírháttér. Kiúttalanság. Öreg Dezső írása. Elmélkedések. Két látszólagos ellenpélda. Oromhegyes és Szent László. Balla Lajos írása. Történelem. Mi áll a Mohácsi csata hátterében? Wilhelm József sorozata. Képhistóriák. A Dorogi aranycsapat. Szabó Palóc Attila írása. Nem a gólya hozza. Gyermeket nevelni 2026-ban. Ki a főnök a családban? Hintaszék. Az intézkedéscsomag nem rendkívüli nyugdíjemelés. Ezen kívül irodalmi, színházi, vallási, horgász és sportrovat, rejtvény, műveltségi teszt, horoszkóp, gyereksarok, receptek, apró hirdetések, társkereső és viccek várják a Családi Kör olvasóit.

0: A pontos idő 15 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Szigorítást és törvényi kötelezettséget sürget az építőipari dolgozók szakszervezete. A meleg időben érvényes munkavédelmi ajánlásokat a munkáltatóknak nem kötelező betartaniuk. Erre hívta fel a figyelmet Sasa Torlákovics, az építőipari dolgozók szakszervezetének képviselője, aki szorgalmazza, hogy az előírások törvényi kötelezettségé váljanak. Rekordszámú fiatalkorú ellen indítottak büntető eljárást emberölés miatt Szerbiában 2025-ben. A 27 fiatalkorú közül 13-at minősített, különös kegyetlenséggel vagy aljas indokból elkövetett emberöléssel gyanúsítanak. Derül ki a szerb legfőbb ügyészség éves jelentéséből, amelyet a Nova.rs szerbiai hírportál ismertetett szerdán. Tűzoltók és helikopterek küzdenek a lángokkal Zajecsár térségében, valamint a Deliblati homokpusztán. Borovác falunál mintegy 100 hektárnyi száraz fű és alacsony növényzet vált a tűz martalékává. Az oltási munkálatokban a belügyminisztérium Kamov K-32 típusú helikoptere is részt vesz. A hatóságok tájékoztatása szerint személyisérülés nem történt, és a lakóépületeket sem fenyegeti közvetlen veszély. Augusztus 17-től 18 új vényköteles gyógyszerrel bővül az államilag támogatott készítmények listája az országban. Az egészségbiztosítással rendelkező betegek ezekhez a gyógyszerekhez kedvezményesen az állam támogatásával juthatnak hozzá. A támogatott készítmények közül 16 szájon át szedhető véralvadásgátló, 2 pedig a szívelégtelenség kezelésére szolgáló gyógyszer. A következő időszakban sem számíthatunk a Duna vízállásának jelentősebb emelkedésére. A Vaskapu vízi erőmű minden berendezése üzemkész állapotban van az illetékesek szerint. Az alacsony mennyiségű másodpercenként 1450 köbméter víz miatt, ami a Dunán érkezik, csak a teljes teljesítmény negyedét tudja leadni a létesítmény. A történelmi mélypontra süllyedt vízhozam miatt rendkívüli helyzet alakult ki, ezért az energiaellátás biztonságának fenntartása érdekében fokozott összefogásra van szükség az ágazatban. Egy hét múlva, vagyis augusztus 12-én különleges égi jelenségben lehet részünk. Részleges napfogyatkozás lesz megfigyelhető a Kárpát-medence teljes területéről. Bár a teljes napfogyatkozás sávja Grönland, Izland, Oroszország és Spanyolország felett húzódik majd, Magyarországon és Vajdaságban is látványos lesz a hold és a nap találkozása. Szabadka térségében a napfogyatkozás várhatóan 19-24 körül veszi kezdetét. A maximumát 19-51 perckor éri el, amikor a nap átmérőjének mintegy 43%-át takarja majd el a hold. Hiroshima az atombombázás 81. évfordulójára emlékezett. A megemlékezés részevői kiemelték, hogy a geopolitikai válságok és a növekvő fegyverkezési verseny miatt a világon ma veszélyesebbé vált a helyzet, mint a hidegháború óta bármikor, így a hiroshimai áldozatok emléke és a túlélők üzenete figyelmeztetőbb, mint valaha. Az Arsenal a Real Betis-től 3-1-re, a Paris Saint-Germain a Real Mallorca-tól 3-0-ra kapott ki felkészülési mérkőzésen szerda este. Luka Doncic egyik korábbi legfontosabb csapattársa ismét a Los Angeles Lakers radarjára került. PG Washington több amerikai beszámoló is lehetséges célpontként említi, a megvalósítás azonban korántsem egyszerű. A Mavericks játékosának szerződése és a Lakers korlátozott mozgástere miatt egy esetleges csere az átigazolási időszak egyik legösszetettebb ügylete lehet. Ma napos időre számíthatunk, a hőmérséklet 39, este 27 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírénket hallották!

Értesítjük a polgárokat, hogy a községünk területén közlekedő ingyenes buszjárat augusztus 3-a és 21-e között szünetel. A polgárok augusztus 24-től vehetik újra igénybe a buszjáratot a már korábban megjelentetett nyári menetrend szerint. A szeptemberi menetrendről értesíteni fogjuk a lakosságot.

A tartományi kormánnyal és a tartományi egészségügyi titkársággal való eredményes kapcsolattartásnak köszönhetően az Adai Egészséghez ismét sikeres pályázatot tudhat magáinak. A titkárság támogatásának köszönhetően az intézmény gépparkja egy Skoda Fabia Essence személyautóval bővült. Az új jármű elsősorban a terepes szolgálat, a terepi orvosi vizitek és ápolói ellátás, valamint a védőnői szolgálat mindennapi munkáját fogja segíteni községünk területén. Ez a beszerzés folytatása az elmúlt évek sikeres projektjeinek, amelyek során korábban már új mentőautóval és a dialízisre szorulók szállítására alkalmas kombival is gazdagodott az intézmény.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsics utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Tájékoztatjuk a tisztelt polgárokat, hogy a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet figyelmeztetése szerint a következő napokban ismét vörös meteorológiai riasztás lesz érvényben a várható rendkívül magas levegő hőmérséklet miatt. A magas hőmérséklet kedvezőtlenül befolyásolhatja valamennyi polgár egészségi állapotát, különösen az idősebb személyek, a krónikus betegek, a várandós nők és a kisgyermekek egészségét. Ezért felhívjuk valamennyi polgár figyelmét arra, hogy legyenek óvatosak és tartsák be az ajánlott védekezési intézkedéseket. Kerüljék a közvetlen napfényen való tartózkodást 10 és 17 óra között. Fogyasszanak elegendő mennyiségű vizet és más alkoholmentes italt. Viseljenek könnyű, világos színű és szellős ruházatot, valamint sapkát vagy kalapot a szabadban való tartózkodás során. Kerüljék az intenzív fizikai tevékenységet a nap legmelegebb időszakában. Rendszeresen szellőztessék és hűtsék azokat a helyiségeket, amelyekben tartózkodnak. Fordítsanak különös figyelmet a gyermekekre, az idősebb személyekre és a krónikus betegekre, valamint a házi kedvencekre. Olyan tünetek jelentkezése esetén, mint a szédülés, hányinger, fejfájás, szapor a szívverés vagy eszméletveszés, haladéktalanul orvosi segítséget kell kérni. Kérjük a polgárokat, hogy kövessék az illetékes intézmények hivatalos tájékoztatásait, és felelősségteljesen járjanak el saját egészségük és hozzátartozóik egészségének védelme érdekében.

0: A munkaügyi, foglalkoztatási, veteránügyi és szociálpolitikai minisztérium, a pénzügyminisztérium, valamint a városok és községek állandó értekezlete támogatásával megvalósuló IPA projekt keretében Adaközség önkormányzata a Szociális Gondozóközponttal közösen sikeresen pályázott a szociális védelmi szolgáltatások bővítésére, fejlesztésére és újpóli bevezetésére Adaközségben. A fent említett projekt részeként az elmúlt hónapokban folynak a munkálatok az adai önkormányzat udvarában, amelyek hamarosan be is fejeződnek. Az épületrész felújítása és korszerűsítése elengedhetetlen volt ahhoz, hogy a szociális védelem területén végzett mindennapi munka zökkenőmentesen folyhasson. A megújult épületben a meglévő szociális szolgáltatások bővítése mellett községünk hátrányos helyzeti polgárai kaphatnak majd segítséget mindennapi tevékenységeik elvégzéséhez. A munkálatok befejezése az idei év őszén várható, amikortól a polgárok igénybe vehetik az épületben nyújtott szolgáltatásokat.
1: Még mindig rólad írottad, úgy érzem, te vagy minden hang, de minden hang.
0: Adai Rádió.

0: A pontos idő 16 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Szigorítást és törvényi kötelezettséget sürget az építőipari dolgozók szakszervezete. A meleg időben érvényes munkavédelmi ajánlásokat a munkáltatóknak nem kötelező betartaniuk. Erre hívta fel a figyelmet Sasa Torlákovics, az építőipari dolgozók szakszervezetének képviselője, aki szorgalmazza, hogy az előírások törvényi kötelezettségé váljanak. Rekordszámú fiatalkorú ellen indítottak büntető eljárást emberölés miatt Szerbiában 2025-ben. A 27 fiatalkorú közül 13-at minősített, különös kegyetlenséggel vagy aljas indokból elkövetett emberöléssel gyanúsítanak. Derül ki a szerb legfőbb ügyészség éves jelentéséből, amelyet a Nova.rs szerbiai hírportál ismertetett szerdán. Tűzoltók és helikopterek küzdenek a lángokkal Zajecsár térségében, valamint a Deliblati homokpusztán. Borovác falunál mintegy 100 hektárnyi száraz fű és alacsony növényzet vált a tűz martalékává. Az oltási munkálatokban a belügyminisztérium Kamov K-32 típusú helikoptere is részt vesz. A hatóságok tájékoztatása szerint személyisérülés nem történt, és a lakóépületeket sem fenyegeti közvetlen veszély. Augusztus 17-től 18 új vényköteles gyógyszerrel bővül az államilag támogatott készítmények listája az országban. Az egészségbiztosítással rendelkező betegek ezekhez a gyógyszerekhez kedvezményesen az állam támogatásával juthatnak hozzá. A támogatott készítmények közül 16 szájon át szedhető véralvadásgátló, 2 pedig a szívelégtelenség kezelésére szolgáló gyógyszer. A következő időszakban sem számíthatunk a Duna vízállásának jelentősebb emelkedésére. A Vaskapu vízi erőmű minden berendezése üzemkész állapotban van az illetékesek szerint. Az alacsony mennyiségű másodpercenként 1450 köbméter víz miatt, ami a Dunán érkezik, csak a teljes teljesítmény negyedét tudja leadni a létesítmény. A történelmi mélypontra süllyedt vízhozam miatt rendkívüli helyzet alakult ki, ezért az energiaellátás biztonságának fenntartása érdekében fokozott összefogásra van szükség az ágazatban. Egy hét múlva, vagyis augusztus 12-én különleges égi jelenségben lehet részünk. Részleges napfogyatkozás lesz megfigyelhető a Kárpát-medence teljes területéről. Bár a teljes napfogyatkozás sávja Grönland, Izland, Oroszország és Spanyolország felett húzódik majd, Magyarországon és Vajdaságban is látványos lesz a hold és a nap találkozása. Szabadka térségében a napfogyatkozás várhatóan 19-24 körül veszi kezdetét. A maximumát 19-51 perckor éri el, amikor a nap átmérőinek mintegy 43%-át takarja majd el a hold. Hiroshima az atombombázás 81. évfordulójára emlékezett. A megemlékezés részevői kiemelték, hogy a geopolitikai válságok és a növekvő fegyverkezési verseny miatt a világon ma veszélyesebbé vált a helyzet, mint a hidegháború óta bármikor, így a hiroshimai áldozatok emléke és a túlélők üzenete figyelmeztetőbb, mint valaha. Az Arsenal a Real Betis-től 3-1-re, a Paris Saint-Germain a Real Mallorca-tól 3-0-ra kapott ki felkészülési mérkőzésen szerda este. Luka Doncic egyik korábbi legfontosabb csapattársa ismét a Los Angeles Lakers radarjára került. PG Washingtont több amerikai beszámoló is lehetséges célpontként említi, a megvalósítás azonban korántsem egyszerű. A Mavericks játékosának szerződése és a Lakers korlátozott mozgástere miatt egy esetleges csere az átigazolási időszak egyik legösszetettebb ügylete lehet. Manapos időre számíthatunk, a hőmérséklet 39, este 27 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Reklámok következnek. Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioada.rs címre.

0: God, I feel invincible.
1: Kiadó földet keresek az adai, moholi, valkai sori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155.
2: Mondok megint.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodak Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47. Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségéért, jó közérzetéért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban, és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén. Ára 3500 dinár köbmétere. Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

Klasszit egész hét, Adai Rádió. Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

paradicsomli eladó Moholon, a Stanisic családnál. További információért és megrendelésért hívja a telefonszámok egyikét 063 500

45 756 064 21 31 530, illetve 024 861 604.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

kiadó földet keresek az adai, moholi, valkai sori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Bérletakció. Vásárolj 10x2 órát, és kapsz 2x2 órát ajándékba.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: Radio Ada 107,7.
1: Uvek sa vama, vaša Radio Ada.
0: Radio Ada FM stereo 107,7 MHz.

0: Radio Ada 107,7.
1: Uvek sa vama, vaša Radio Ada.
0: Radio Ada FM Stereo 107,7 MHz.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio AD.
2: 107.7

0: 107,7 MHz FM stereo. Telefoni Radio AD 853-281 i 069-107-7017. 107,7
1: Radio.